kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni?

0: volt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: A tegnapi és a ma kedvencei
3: Békés megye kedvenc rádiójában.
4: Csaba
3: Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

annyira mar, meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelét.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult. Új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetősége is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukás tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC-s erdülőkorosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC-s erdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a Sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körösi Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok! You said you hated the ocean, but you're surfing now.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazinműsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést, na meg boldog névnapot a Gedeonoknak. Őket köszöntsük mindenféleképpen. Ma reggel is készültem lendületes zenékkel és jó hangulattal. Induljon is a mai műsor.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Egy jól elkészített szemüveg több, mint éles látás. Magabiztosságot és kényelmet ad, és azt a csendes, jóleső érzést, hogy minden a helyére került. A Mese Optikában ezért vállalunk a nálunk készült szemüvegekre 100% pénz visszafizetési garanciát, mert a minőség számunkra nem lehet kérdés. Mese Optika. Lásd tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29-33.
3: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
0: Reklámot hallottak.
4: Olyan ő, hogy megáll

0: Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában, ez a reggeli információs magazin műsor, és elhoztam ma is a napindító tippünket. Ha reggel úgy érezzük, hogy még az agyunk is lassabban kapcsol be, kezdjük a napot egy nagy pohár vízzel az ajánlás szerint. Egy 2026-os pekingi egyetem kutatói által végzett vizsgálatban 64 fiatal felnőttet vizsgáltak 12 órás folyadék megvonás után, és azt találták, hogy a vízfogyasztás javította a hidratáltságot, nyilván, miközben bizonyos figyelmi és számolási feladatokban is javult viszont a mérték. Nem kell persze rögtön fél litert legurítani, lényeg, hogy reggel se feledkezzünk meg a folyadékbevitelről. Jó reggelt!

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor, és itt van már is a kalendáriumunk. Nézzük, hogy kik a mai nap híres szülöttei. Például David Lee Roth 1954-ben látta meg a napvilágot, a Van Halen amerikai rockzenekar legendás énekese, illetve Charles Dance 46-ban született, a brit színész, aki többek között a Trónok harca sztárjaként is ismerhető. Ők voltak a mai nap szülöttei. Most vissza a dalokhoz.

Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor első óráját zárom most, de a következő 60 percben is még együtt rádiózhatunk. Ellátogatunk majd egy különleges helyszínre is, az ország határon belül kalandozunk ezúttal. Nem sokára hozom a részleteket. Szép reggelt! Just go!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Január 1-től 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum, emellett sávosan emelkednek az ennél magasabb, de 146 ezer forint alatti nyugdíjak is, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az infláció követő emelésen felüli intézkedés arányosan érinti az özvegyi és hozzátartozói ellátásokat. A megváltozott munkaképesség

0: felülvizsgálatot rendelt el a példátlan incidens miatt. A jogászok és az orvosok egyelőre nem tudják, mi lesz az 1995-ös gyilkosságért elítélt nő sorsa, mivel a protokoll nem tér ki arra a helyzetre, ha a második kísérlet sem halálos, a védők pedig az alkotmány kegyetlen büntetést tiltó cikkeire hivatkozhatnak. Megkezdődött a darvak őszi vonulása, a Hortobágyi Nemzeti Parkban már több mint 50 ezer példányt számláltak. A természetvédők előrejelzése szerint az Európa legjelentősebb pihenőhelyének számító pusztákon és a halas tavakon október közepére 150 ezerre duzzadhat a darvak száma. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: legnagyobb és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Jó reggelt és kellemes ébredezést, tudom meg jó utat az éppen úton lévőknek. Nem sokára ellátogatunk majd egy különleges helyszínre, Köröstarcsa lesz majd górcső alávéve, és előtte is hozom a jó dalokat.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ragyogó hajra vágysz. Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben. 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.

Itt a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazinműsor. Köröstarcsa történetével kezdjük a mai hazai kalandozónkat, ugyanis története szorosan összefonódik a kettős körössel. A település lakói évszázadokon keresztül foglalkoztak halászattal, a 19. század végéig pedig komoly halászati központnak számított. Innen származik a tarcsaiak régi gúny neve is, a halkörmölők. A folyó ugyanakkor nem csak megélhetést adott, hanem komoly veszélyt is jelentett. Az 1881-es nagy árvízben a település házainak körülbelül kétharmada elpusztult. Ide látogattunk most el, most pedig vissza a dalokra.

Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor hozza ma reggelhez is a hasznos infókat és a lendületet. Az idei kémiai Nobel-díjat a francia Harry Kagan és a japán Kenzo Sai kapták olyan kutatásokért, amelyek segítették megérteni és irányítani az úgynevezett tükörképi, vagyis királis molekulák képződését. Ez nem csak egy érdekes kémiai jelenség,

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsorért a végéhez. Köszönöm, hogy együtt indíthattuk a mai napot is, és a folytatáshoz is. Csak szépet és jókat kívánok. További szép napot.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő

egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a tarvágás. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legfőbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió eurót. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Közítette a szeptemberi kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához

0: céltól továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
5: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
6: Mostanában szürkületben már nem olyan jó vezetni.
7: Nekem meg olvasáskor hamar elfárad a szemem.
8: Ismerős? Nem a betűk lettek kisebbek, és nem is az utak lettek sötétebbek. Egyszerűen ideje megnézni, hogyan lát. A Mese Optikában személyre szabott vizsgálattal és saját műhelyben készült szemüvegekkel segítünk, hogy magabiztosabban, kényelmesebben és örömmel nézzen a világra. Mese Optika. Lásd tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29-33.
9: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
10: Ragyogó hajra vágysz. Irány most is a Plusz Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plusz Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben. 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
11: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
12: Internetix.
11: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
12: Internetix.
11: Díjmentes bekötés.
12: Internetix.
11: Legmodernebb optikai hálózat.
12: Internetix.
11: Megbízható, elérhető, korlátlan.
12: Internetix.
11: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
12: Internetix.
11: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
13: Reklámot hallott.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Van szemüveg, amiben jól lát, és van az a szemüveg, amit felvesz, belenéz a tükörbe, és elmosolyodik.
2: Na, ez én vagyok.
1: Mi pontosan ezt szeretjük. Nem csak egy keretet adni, hanem megtalálni az igazit. Azt, ami jól áll, kényelmes, és egyszerűen jó érzés viselni. Mese Optika. Lásd tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29, 33.
3: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Csaba. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. október 5-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Két szombaton is lesz lomtalanítás Békés Csabán. 25 éves a Békés megyei lisztérzékeny csoport. Megújultak a tanműhelyek a Kemény Gábor Technikumban. Két októberi szombaton tartanak lomtalanítást Békés Csabán. A TAPE hulladékgazdálkodási köztisztasági szolgáltató Kft. Tájékoztatása szerint október 10-én az első, október 17-én pedig a második körzetben szállítják el a háztartásokban feleslegessé vált nagy darabos hulladékokat. Az első körzethez tartozik Jamina, a Szarvasi út, a Budapest vasútvonal és a Kereki utca által határolt területen, továbbá Kenderföldek, Mezőmegyer, Fényes, Gella, a Dobozi út elkerülőn kívüli szakasza, valamint a Szója és a Meteor utca. A második körzetben a Belváros, az első, második, harmadik, negyedik és hatodik kerület, továbbá Vantát, a Békekertek, a Keleti kertek, a Borjúréti kertek és a Kastély szőlők lakói készíthetik ki a lomokat. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a hulladékot a kijelölt gyűjtési napon reggel 6 óráig helyezzék ki olyan közterületre, amelyet a gyűjtőjárművek könnyen meg tudnak közelíteni. Fontos, hogy a lomok ne kerüljenek az útesre, mert akadályozhatják a közlekedést. Amíg használható bútorokat és háztartási tárgyakat érdemes lehet segélyszervezeteknek vagy szociális szolgáltatóknak felajánlani, ezzel másoknak is segítséget nyújthatnak, miközben a hulladék lerakók terhelése is csökkenthető. A lomtalanítás során elszállítható és nem elszállítható hulladékok köréről a TAPE ügyfélszolgálatán kérhető részletes tájékoztatás. Negyed évszázados fennállását ünnepelte a Békés megyei lisztérzékeny csoport a Békés Csabai Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A jubilómi rendezvényen szakmai előadások, egészségügyi szűrések, gluténmentes gasztronómiai bemutatók és termékkóstolók válták az érintetteket, családtagjaikat és az érdeklődőket. A gluténmentesség tegnap, ma és holnap mottóval meghirdetett programon a részvevők a betegségről és a diétáról is hasznos ismereteket szerezhettek. A látogatók ingyenes szűrésen vehettek részt, emellett gluténmentes, sütőfőző bemutató és gyermekprogramok is színesítették a napot. Rabovszki Györgyin, a csoport vezetője és a rendezvény szervezője elmondta, hogy a közösség egyik legfontosabb feladata a frissen diagnosztizált betegek segítése. A gluténmentes étrendre való átállás ugyanis sokak számára komoly kihívást jelent, hiszen az ilyen alapanyagokkal készült tésztek és ételek elkészítése eltér a hagyományosétól. A csoport ezért rendszeresen szervez sütőfőző délutánokat Mezőmegyeren, Jaminában és a Csaba Gyöngyében. A rendezvényen szó esett a cöliákia tüneteiről és a korai felismerés fontosságáról. Kiemelték, a betegség nem csak hasmenéssel, hasi fájdalommal és puffodással járhat, hanem vashiányos vérszegénység, bőrtünetek vagy ízületi panaszok formájában is jelentkezhet. A cöliákia autoimmun betegség, amelynek egyetlen hatékony kezelése a szigorú, élethosszig tartó gluténmentes diéta. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a szűrővizsgálat eredménye már nem feltétlenül megbízható azoknál, akik hosszabb ideig gluténmentesen étkeznek. A negyedszázados jubileum nem csak az eddigi közös munkáról szólt, a csoport a jövőben is folytatná a szakmai előadásokat és a gyakorlati segítségnyújtást. Emellett gluténmentes termékeket előállító üzemekbe is terveznek látogatásokat.

0: Teljesen megújult tanműhelyeket adtak át szeptember 29-én a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Technikumban. A 60 éves intézmény az elmúlt időszakban több jelentős fejlesztésen ment keresztül. Korszerűsítették a gyakorlati oktatás helyszíneit, informatikai eszközöket szereztek be, bővült a képzési kínálat és a diák létszám is folyamatosan emelkedett. A fejlesztések egyik fontos előzménye a Gyerekek és Diákok Hangja elnevezésű projekt volt, amelynek keretében az iskola tanulóit kérdezték meg arról, hol tartanának szükségesnek változásokat. A diákok jelentős része a tanműhelyek felújítását jelölte meg elsődleges igényként, hiszen a duális partnereknél töltött gyakorlat mellett szakmai felkészülésük nagy része ezekben a termekben zajlik. A két éve áttartó munka eredményeként szeptember végére teljesen megújultak a műhelyek, emellett az iskola sportpályáját is felújították. Malatyinszky Péter igazgató az átadó ünnepségen az AC/DC együttes sorait idézve úgy fogalmazott: hosszú az út a csúcsra, ha rock and rollt akar játszani az ember. Hozzátette, az intézmény nem fél ettől a hosszú úttól, és továbbra is a fejlődést tartja szem előtt. Az igazgató az elmúlt évek eredményei között említette, hogy 3 informatika terem várja a tanulókat, az Erasmus Plus program keretében pedig szoros együttműködést alakította ki például Finnországgal. Jelenleg 8 diákjuk vesz részt szakmai gyakorlaton az országban. Az iskola csatlakozott a Honvéd Kadét programhoz is, amelynek keretében Békés megyében elsőként indították el a Honvéd Kadét drón programot. Mucsi Balázs, a Békés Csabai Szakképzési Centrum főigazgatója az átadón kiemelte, hogy a Kemény Gábor Technikum a centrum egyik legdinamikusabban fejlődő intézménye. Mint mondta, a felújítás során a padlótól a mennyezetig megújultak a tanműhelyek, az új eszközök mellett pedig az oktatói csapat is bővült. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztés közös összefogás eredménye, amelyben a diákok, az oktatók és a duális partnerek egyaránt részt vállaltak. A korszerű szakmai képzés mellett a környezettudatosság is fontos szerepet kap az intézményben. Elérhető például az alternatív járműhajtási technikus képzés, az iskola épületét pedig napelemekkel is felszerelték. Ezeknek köszönhetően a villanyszámlájuk az átlagos középiskolákéhoz képest csupán töredékére csökkent. Bodóczi István, a térség osztálygyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy az intézmény 1966-ban nyitotta meg kapuit. Azóta jelentősen megváltoztak a gépek és a technológiák, a cél azonban változatlan, olyan szakemberek képzése, akik tudásukkal Békés Csaba és a régió fejlődését szolgálják. Az ünnepségen diákok és szülők is megosztották tapasztalataikat, méltatva az iskola fejlődését. A megújult tanműhelyekben tanulók már saját versenyautó csapatot is indítanak, amellyel a tervek szerint 2027-ben a nyíredi 24 órás autóversenyen mutatkoznak be. Családi napot rendezett a Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület a Szlovák Tájházban. A kötetlen baráti hangulatú program középpontjában a generációk találkozása és a fiatalabb korosztály megszólítása állt. Mészáros Zsuzsa, az egyesület alelnöke elmondta, hogy a szervezett tagság az utóbbi időben előregedett, ezért szeretnénk megújítani a közösséget. A rendezvényre a tagok gyermekeiket és unokáikat is elhozhatták, így a családok együtt ismerkedhettek Békés Csaba múltjával és értékeivel. A délelőtt során sütemény kóstoló, recept csere és játszóházi foglalkozás is várt a résztvevőket. A nagyszülők és unokák pedig közös helytörténeti kvízben mérhették összetudásukat. A programot 2 előadás is színesítette. Hankó András a Vidám Békés Csaba címmel idézett fel kevésbé ismert történeteket a város múltjából, régi újságok és könyvek segítségével. Tömő Ákos pedig az Ezer arcú Békés Csaba, egy viharsarki világváros különlegességei címmel tartott előadást. Az egyesület szerint a város védelem nem csupán az épített környezet vagy az elhagyott sírok gondozását jelenti, hanem a helyi hagyományok, épületek és természeti értékek megismerését, valamint megóvását is. A családi nap célja éppen az volt, hogy a fiatalabb nemzedékek is közelebb kerüljenek Békés Csaba történetéhez és a városért végzett közösségi munkához. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
2: Micike, tönkrement a bélyegzünk! Egy óra múlva pályázat beadás!
3: Főnök, semmi gond, a Kuttorban express bélyegző készítéssel várnak, úgy, hogy akár a helyszínen meg is várhatom. Ja, és közben az irodai hiányosságokat is feltölthetem. Tollak, dossziék, stb.
4: Kuttor Kft. Nyomtatók, nyomtatópatronok forgalmazása, töltése. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
2: Micike! Maga nélkül!
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
2: Speed Pizza.
3: Speed Burger.
4: Speed Pizza.
3: Speed Burger.
4: Speed Pizza.
3: Speed Burger.
4: Gyere és egyél nálunk.
3: Mi már nagyon várunk. Speed Pizza és Burger a Hunyadi téren. De tényleg várunk.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
6: Reklámot hallottak.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legtöbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió eurót. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Meghallgatta a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgáló bizottság Kósa Lajost és Bánki Eriket. A bizottsági ülésen Bánki Erik elmondta, hogy a jegybanki alapítványok adatnyilvánosságát korlátozó 2016-os törvénymódosítási javaslatot a jegybank kezdeményezett.

0: Rádiót hallgatja meg. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Közítette a szeptemberi kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
5: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz! Megvan! Ez a keret tényleg tökéletes!
6: Szuper! És mikor lesz kész a szemüvegem?
5: Akár 2 órán belül.
6: 2 óra? Komolyan?
5: Igen, ez nem mese. A Mese Optikában saját csiszológéppel, raktáron lévő lencsékkel és gyors, precíz munkával bizonyos szemüvegeket akár 2 órán belül elkészítünk. Ha megtalálta a tökéletes keretet, nem kell heteket várnia, hogy viselhesse. Mese Optika. Lásd tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29-33.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.

Ez a Csoba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában indul a kívánság műsor. Ma is hozom a jó zenéket és menni az üzeneteket természetesen. A következő percekben rádiózzunk együtt. Szép napot! Mi?

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor, és itt van egy üzenet is. Sziasztok, szülinapja van ma a világ legjobb apukájának. Sok szeretettel köszöntjük Petit, a gyermekek és anyu írták ezt alá. Hát remélem az üzenet célba ért, és remélem a most érkező dal is célba fog. A kívánság műsor szól.

0: Tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor. Ma se feledkezünk meg a névnaposokról. Nagyon boldog névnapot a Gedeonoknak, ma ők ünnepelnek, köszöntsük ismerőseinket, Isten éltesse őket. A kívánság műsorból pedig ezzel az üzenettel én már kiköszönök, viszont a folytatásban is még maradok a délutáni zenés információs magazin műsorban önnel.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Ez a Csoba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig innettől a délutáni zene és információs magazin műsor Berkeny belül. Nézzük meg a friss infókat és a jó zenéket, együtt hallgatjuk a továbbiakban is. Most egy autós tippel készültem. Az őszi időszakban az utak csúszósabbak lehetnek többször, a kopott gumi pedig jelentősen növeli a fékutat. Ellenőrizzük a profil mélységet a szezon előtt, 3 mm alatt már cserére szorul. A megfelelő abroncs nem csak a tapadást javítja, hanem az üzemanyag fogyasztást is csökkenti, hiszen jobb gördülési ellenállás biztosít, ennek jó hasznát vehetjük. Jó gurulást!

0: rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Folytatódik ebben az órában is a délutáni zenés információs magazin műsor, meg annyi jó dal bekészítve erre a 60 percre is, hogy vidáman teljen a délután. Nem sokára egy zenei érdekességet is hozok majd Ed Sheeran házatájáról.

0: kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
3: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz.
4: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsorszól egy kis zenei kulisszatitok a Shape of You című dalról, ami eredetileg Rihanna számára készült. Egy sírön ugyanis csak demónak szánta, de végül annyira megtetszett neki a munkája, hogy megtartotta magának a dalt. A zene egyébként 2017-ben jelent meg, és minden idők egyik legtöbbet streamelt felvétel lett a saját időszakában több mint 4 milliárd lejátszással a neten. Ez volt a Shape of You rövid sztoria. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor végéhez értünk most. Én köszönöm a figyelmét, holnap is remélem együtt rádiózhatunk, további szép napot kívánok!

0: megyek aludni.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. Most gyere!

0: Csaba Rádió.
1: Vincent Havának 10. napján 2 múlt, én Debrecen, Ilona vagyok, ez a Csaba. Szeretettel köszöntök mindenkit. Azokat, akik szeretik a sütit díszíteni, különösen őket ma ünnepeljük. És ha már a világnapoknál tartunk, akkor lesz egy sétálós is. A részletekkel körülbelül 1 óra múlva jövök. Addig viszont érkeznek a kedvencek, mégpedig a legjobb válogatásban. Velük kívánok jó munkát és szép napot! Let's make

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Tartalmas szép délutánt mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel, és Isten éltesse mindazokat, akik ünnepelnek. Szeretettel köszöntjük a Gedeonokat, ma ugyanis Gedeon nap van, a héber eredetű név jelentése két élő kard. És boldog születésnapot kívánunk azoknak, akik október 10-én születtek, bármelyik évben. Számukra Popper Péter idézetet hoztam. A hosszú és jó életet nem évekkel, hanem élményekkel és megismeréssel mérik. Minden név és szülinaposnak szép élményeket, sok boldogságot és jó egészséget kívánok!

0: Stigmat és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Kellemes kikapcsolódást mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en október 10-én, amikor azt ünnepeljük, hogy vannak emberek, akik díszítik a tortákat. A süti díszítés, torta díszítés napja van. A süti díszítés is egyfajta kézműves tevékenység, már pedig mint ilyen, rengeteg dologra jó. Önkifejezésre, önbizalom növelésre, kreativitás fejlesztésre, és még hosszan sorolhatnám. És sorolom is néhány kedvenc múlva, de most térjünk vissza közéjük.

89.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát, vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Micike, tönkrement a bélyegzünk. Egy óra múlva pályázat beadás.
4: Főnök, semmi gond. A Kuttorban express bélyegző készítéssel várnak, úgy, hogy akár a helyszínen meg is várhatom. Ja, és közben az irodai hiányosságokat is feltölthetem. Tollak, dossziék, stb.
5: Kuttor Kft. Nyomtatók, nyomtatópatronok forgalmazása, töltése. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
3: Micike! Maga nélkül!
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió.
1: A gasztronómiai tippek támogatója a speedpizza.hu.
2: Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük, ez a Csaba, ahová gyorsan elkészíthető, ám de izgalmas receptet hoztam. Legyen ez a rozmaringos, mézes, sült kamember. Csak néhány mozdulat, mégis látványos vacsora vagy vendégváró lehet belőle. Fogjuk az egész kamember sajtot, lehetőleg többet, mert biztos, hogy gyorsan fogy majd, és a sajt tetejét hálósan irdaljuk be, azaz vágjuk be egy jó éles késsel. Ezekbe a vágásokba tűzdeljünk friss rozmaring ágakat és vékonyra szeletelt fokhagymát. A tetejét csorgassuk meg bőségesen mézzel, lehet csilis méz is. 190 fokon 10-12 percig sütjük, ennyi idő elég a sajtnak. Porrón pirított fokhagymás kifli vagy bagács szeletekkel tálaljuk, ezeket kell majd a folyós sajtba mártani. Ugye jól hangzik? Jó étvágyat!
1: A gasztronómiai tippeket támogatta a speedpizza.hu.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ünnepel névészülinaposokat, házassági évfordulót ünneplőket, szóval mindenkit. Ma október 10-e van a tortadíszítés napja. A tortadíszítés olyan kézművesség, amely egyben művészet, önkifejezés, kikapcsolódás is. Ráadásul a végeredmény nem csak az alkotó számára jó, hanem mindazoknak, akiket megkínálnak vele. Egy szelet süti jól esik az ízlelő bimbónknak, boldogsággal tölt el minket, de lássuk be, hogy még nagyobb az öröm, hogyha a torta már azelőtt mosolygásra késztett, mielőtt megkóstoltuk volna. Ráadásul a készítő a torta díszítés közben a jelen pillanatának él. Most alkot, most készül a mű, így aztán minden mást, azaz rosszat is kizár az életéből. Ezért azt állítják a szakemberek, hogy a tortadíszítés, mint minden kézműves tevékenység, csökkenti a stresszt, kondiban tartja az agyat, tehát fiatalít. Kell-e még ok bárkinek arra, hogy ma tortát díszítsen? Tortadíszítés közben pedig ugye a kedvencek szólnak.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba 88.9, a tegnap és a ma kedvenceivel, ahová kulturális programot hoztam. A Békés Csabai Jókai Színház szeretettel várja nézőit Egressy Zoltán Portugál című tragikomédiájára. A történet Irgácson, egy magyar faluban játszódik, ahol mindenki ismer mindenkit. A napok látszólag ugyanúgy telnek. Egy maroknyi ember, aki mindig ugyanazokat a történeteket meséli, miközben mindig másról álmodik. Ebbe a zárt világba érkezik egy idegen, a jelenléte pedig felkavarja a megszokott rendet. Felszínre kerül mindaz, ami régóta ott él a szereplőkben. A vágyakozás, a sértettség, a szerelem, a remény és a kitörés álma. Mert kiderül, hogy mindannyian máshová vágynak. És lassan kiderül, mindenkinek megvan a maga Portugáliája. Az előadások időpontjáról a jokaiszínház.hu weboldalon tájékozódhatunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a karvágás. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a fővárosi önkormányzat, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülését követően. A megállapodás értelmében a főváros eláll a korábbi kormány ellen indított pereitől, és rendkívüli forrásból rendezi a szolidaritási hozzájárulást, valamint a kifizetetlen számláit. A megállapodás részeként a pénzügyminisztérium költségvetési felügyelőt rendel ki Budapest gazdálkodásának folyamatos nyomon követésére. Megjelent a kormányrendelet az 50 ezer forintos iskola kezdési támogatás utalvány formájában érkező második részletéről. A papíralapú biztonsági elemekkel ellátott utalványokat november 30-áig kézbesíti a posta azoknak, akik az első részletre is jogosultak voltak. A támogatást 2027. március 15-éig lehet felhasználni a kijelölt elfogadó helyeken, a meghiúsult kézbesítések pótlása pedig 2027. január 8-áig kérvényezhető a Magyar Államkincstárnál. Jelentősen változott a pártok támogatottsága az elmúlt 4 hónapban a 21 kutatóközpont felmérése szerint. A Tisza párt népszerűsége a májusi 69-ről 60%-ra csökkent, ami azonban még mindig meghaladja az áprilisi választási eredményét. A Fidesz támogatottsága 26%-ra emelkedett, míg az időszak legnagyobb nyertese a Mi Hazánk, amely 11%-ra növelte táborát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Délután 4 óra múlt, ez a Csaba 88.9-en kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek. Október 10-e van, egy sétával kapcsolatos világnap. Ha azt kérném, hogy mindenki mondjon 3 dolgot, hogy mire jó a séta, akkor szerintem mindenki tudna mondani 3-at. No, én ennél sokkal többet fogok mondani, és bízom benne, hogy sikerül néhányakat megmozgatni majd. De a kedvencekkel is mozoghatunk, most velük folytatjuk.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Speed Pizza.
6: Speed Burger.
7: Speed Pizza.
8: Speed Burger.
9: Speed Pizza.
10: Speed Burger.
11: Gyere és egyél nálunk.
12: Mi már nagyon várunk. Speed Pizza és Burger a Hunyadi téren. De tényleg várunk.
13: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
14: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
15: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdekel, lőttél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
16: Reklámot hallottak.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A legjobb zenék a legjobb válogatásban, a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, még mindig a Camembert sajt van főszerepben, mert hogy ezernyi étel készíthető belőle, például villámgyorsan készíthetjük tésztával is. Sós vízben kifőzzük a tésztát, választhatjuk a tagliatellét is. Miközben a serpenyőben vajat olvasztunk, és rádobunk egy kevés aprított fokhagymát, na meg diót. Ahhoz, hogy a fokhagyma ne égjen meg, elég egy perc. Erre megy majd a felkockázott Camembert sajt. Nyakon öntjük egy kevés főzőtejszínnel, és lassú tűzön hagyjuk elolvadni a sajtot. Egy krémes, finom sajtszószt kapunk ezáltal, és ebbe forgatjuk a kifőtt tésztát. Még egy kis friss bors, és el is készültünk. Szőlőszemekkel vagy körteszeletekkel tálalva lesz igazán ínyenc. Ínyenc zenék, igazi kedvencek a folytatásban a Csabán.
1: A gasztronómiai tippek támogatója a Dobozi kis vendéglő és csárda.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

A legjobb válogatásban itt a Csabán szólnak a kedvencek, mindjárt visszatérünk közéjük, de most lássuk, milyen világnapot ünnepelhetünk ma. Márciusban ünnepeltük a Sétálj egyet a parkban napot, most pedig az Irány a park, avagy Sétálj el a parkba nap van terítéken. A nap kitalálói azt tartják szem előtt, hogy a napi 30 perc séta távol tartja a betegségeket. Javul a hangulatunk, serkenti a vérkeringést, az agyműködést, védi a szívet, jót tesz a szemnek, a csontoknak, a tartásnak és a hátnak, és nem utolsó sorban a lelki egészségünknek. Szóval sétára fel! És az sem baj, hogyha kezdetben csak 15 percünk van erre a tevékenységre, az a lényeg, hogy belekezdjünk, belefogjunk még ma. A mi életünkbe ezúttal is a kedvencek sétálnak be velük. Kívánok további szép napot!

0: Ez a Csaba.
1: 10-10-én eddig tartott közös útunk, mindjárt 5 óra, úgyhogy búcsúznom kell, de örülök, hogy ma is együtt töltöttünk néhány órát. Ma a torta díszítést ünnepeljük, no meg a sétát, mégpedig a parkig. Díszítés és séta mellé is ajánlom magunkat. Én Debrecen Ilona vagyok, holnap, október 11-én a kolbászos pizza világnapján 2-kor érkezem. Addig is csak a Csaba. Viszont hallásra! I've always

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A kecskeméti járás bíró

0: különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A kormányhivatalokban, a parlamenti képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább. A magyarok a Median legfrissebb felmérése szerint a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készült kutatás alapján a válaszadók 82%-a bízik a kormányhivatalokban, 72%-a az országgyűlési képviselőkben, 70%-a pedig a közjegyzőkben. Az intézményi ügyintézést igénybe vevők több mint 85%-a elégedett volt a kapott szolgáltatással, míg a bírósági eljárásokat a többség továbbra is lassúnak és körülményesnek tartja. 5 évre visszamenőleg átvilágítják a nemzeti kulturális alapot, míg a határon túli támogatásokat 10 évre visszamenőleg tekintik át, tájékoztatott Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy a vizsgálat során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták a döntési rendszerekben. A minisztérium emellett gazdasági és munkajogi átvilágítást indított az Operett Színház, a Nemzeti Színház és az Operaház esetében is, a Terrorháza Múzeum kiállítási anyagát pedig történészi csapattal tekintik át. Megkezdődött a Darvak őszi vonulása, a Hortobágyi Nemzeti Parkban már több mint 50 000 példányt számláltak. A természetvédők előrejelzése szerint az Európa legjelentősebb pihenőhelyének számító pusztákon és a halastavakon október közepére 150 000-re duzzadhat a darvak száma.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
2: Mégis megyek kedvenc rádiója.
3: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben. 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
0: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Október 10-e van, üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A mai napon a Gedeonok és a Hajnák ünneplik névnapjukat. A Gedeon héber eredetű bibliai név, jelentését nem ismerjük teljes bizonysággal, a hagyományos magyarázatok között szerepel a kardforgató, a kétélű kard és a harcos jelentés is. A Hajna magyar irodalmi névalkotás Vörös Marti Mihály alkotta meg, jelentése hajnal, a reggel fénye. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

Október 10-e szombat van, üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. 22 évvel ezelőtt hunyt el Christopher Reeve, amerikai színész, filmrendező, forgatókönyvíró és aktivista, aki a filmtörténelem egyik leghíresebb és legmeghatározóbb Superman alakításával vált világhírűvé. 4 ikonikus szuperhős filmben játszotta a címszerepet 1978 és 87 között. Életét és karrierjét egy tragikus baleset törte ketté, ám ezt követően a valóságban is igazi hőssé vált a fogyatékossággal élők jogaiért és a gyógyulási kutatásokért folytatott küzdelmével. Tisztelettel emlékezünk rá. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Október 10-e szombat van, 56. születésnapját ünnepli a mai napon Gál Noémi, magyar televíziós személyiség, műsorvezető és időjárás jelentő, aki közel 3 évtizeden át volt a hazai képernyők egyik legismertebb arca. A tévézéstől visszavonulva sikeres üzletasszonyként dolgozik, 2 vállalkozást vezet, amelyek életmód és szépségipari termékek értékesítésével foglalkoznak. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek, kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják, ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Október 10-e szombat van, 49. születésnapját ünnepelni a mai napon. Brittany Murphy, tehetséges és sokoldalú amerikai színésznő és énekesnő, aki drámai és komikus szerepekben egyaránt kiemelkedő alakításokat nyújtott. Fiatalon elért hollywoodi sikereit és ígéretes karrierjét 32 éves korában bekövetkezett, váratlan és máig rejtélyesnek tartott tragikus halála törte ketté. Tisztelettel emlékezünk rá. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. október 5-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Két szombaton is lesz lomtalanítás Békéscsabán. 25 éves a Békés megyei lisztérzékeny csoport. Megújultak a tanműhelyek a Kemény Gábor Technikumban. Két októberi szombaton tartanak lomtalanítást Békéscsabán. A TAPE hulladékgazdálkodási köztisztasági szolgáltató Kft. Tájékoztatása szerint október 10-én az első, október 17-én pedig a második körzetben szállítják el a háztartásokban feleslegessé vált nagy darabos hulladékokat. Az első körzethez tartozik Jamina, a Szarvasi út, a Budapest vasútvonal és a Kereki utca által határolt területen, továbbá Kenderföldek, Mezőmegyer, Fényes, Gella, a Dobozi út elkerülőn kívüli szakasza, valamint a Szója és a Meteor utca. A második körzetben a Belváros, az első, második, harmadik, negyedik és hatodik kerület, továbbá Vonthát, a Békekertek, a Keleti kertek, a Borúréti kertek és a kastély szőlők lakói készíthetik ki a lomokat. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a hulladékot a kijelölt gyűjtési napon reggel 6 óráig helyezzék ki olyan közterületre, amelyet a gyűjtőjárművek könnyen meg tudnak közelíteni. Fontos, hogy a lomok ne kerüljenek az útesre, mert akadályozhatják a közlekedést. Amíg használható bútorokat és háztartási tárgyakat érdemes lehet segélyszervezeteknek vagy szociális szolgáltatóknak felajánlani, ezzel másoknak is segítséget nyújthatnak, miközben a hulladéklerakók terhelése is csökkenthető. A lomtalanítás során elszállítható és nem elszállítható hulladékok köréről a TAPE ügyfélszolgálatán kérhető részletes tájékoztatás. Negyed évszázados fennállását ünnepelt a Békés megyei lisztérzékeny csoport a Békés Csabai Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A jubilómi rendezvényen szakmai előadások, egészségügyi szűrések, gluténmentes gasztronómiai bemutatók és termékkóstolók várták az érintetteket, családtagjaikat és az érdeklődőket. A gluténmentesség tegnap, ma és holnap mottóval meghirdetett programon a részvevők a betegségről és a diétáról is hasznos ismereteket szerezhettek. A látogatók ingyenes szűrésen vehettek részt, emellett gluténmentes, sütő-főző bemutató és gyermekprogramok is színesítették a napot. Rabovszki Györgyi, a csoport vezetője és a rendezvény szervezője elmondta, hogy a közösség egyik legfontosabb feladata a frissen diagnosztizált betegek segítése. A gluténmentes étrendre való átállás ugyanis sokak számára komoly kihívást jelent, hiszen az ilyen alapanyagokkal készült tésztek és ételek elkészítése eltér a hagyományosétól. A csoport ezért rendszeresen szervez sütő-főző délutánokat Mezőmegyeren, Jaminában és a Csaba Gyöngyében. A rendezvényen szó esett a cöliákia tüneteiről és a korai felismerés fontosságáról. Kiemelték, a betegség nem csak hasmenéssel, hasi fájdalommal és puffodással járhat, hanem vashiányos vérszegénység, bőrtünetek vagy ízületi panaszok formájában is jelentkezhet. A cöliákia autoimmun betegség, amelynek egyetlen hatékony kezelése a szigorú, élethosszig tartó gluténmentes diéta. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a szűrővizsgálat eredménye már nem feltétlenül megbízható azoknál, akik hosszabb ideig gluténmentesen étkeznek. A negyedszázados jubileum nem csak az eddigi közös munkáról szólt, a csoport a jövőben is folytatná a szakmai előadásokat és a gyakorlati segítségnyújtást. Emellett gluténmentes termékeket előállító üzemekbe is terveznek látogatásokat.

0: Teljesen megújult tanműhelyeket adtak át szeptember 29-én a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Technikumban. A 60 éves intézmény az elmúlt időszakban több jelentős fejlesztésen ment keresztül. Korszerűsítették a gyakorlati oktatás helyszíneit, informatikai eszközöket szereztek be, bővült a képzési kínálat és a diák létszám is folyamatosan emelkedett. A fejlesztések egyik fontos előzménye a gyerekek és diákok hangja elnevezésű projekt volt, amelynek keretében az iskola tanulóit kérdezték meg arról, hol tartanának szükségesnek változásokat. A diákok jelentős része a tanműhelyek felújítását jelölte meg elsődleges igényként, hiszen a duális partnereknél töltött gyakorlat mellett szakmai felkészülésük nagy része ezekben a termekben zajlik. A két éve áttartó munka eredményeként szeptember végére teljesen megújultak a műhelyek, emellett az iskola sportpályáját is felújították. Malatyinszky Péter igazgató az átadó ünnepségen az AC/DC együttes sorait idézve úgy fogalmazott: hosszú az út a csúcsra, ha rock and rollt akar játszani az ember. Hozzátette, az intézmény nem fél ettől a hosszú úttól, és továbbra is a fejlődést tartja szem előtt. Az igazgató az elmúlt évek eredményei között említette, hogy 3 informatika terem várja a tanulókat, az Erasmus Plus program keretében pedig szoros együttműködést alakított, aki például Finnországgal. Jelenleg 8 diákjuk vesz részt szakmai gyakorlaton az országban. Az iskola csatlakozott a Honvéd Kadét programhoz is, amelynek keretében Békés megyében elsőként indították el a Honvéd Kadét drón programot. Mucsi Balázs, a Békés Csabai Szakképzési Centrum főigazgatója az átadón kiemelte, hogy a Kemény Gábor Technikum a centrum egyik legdinamikusabban fejlődő intézménye. Mint mondta, a felújítás során a padlótól a mennyezetig megújultak a tanműhelyek, az új eszközök mellett pedig az oktatói csapat is bővült. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztés közös összefogás eredménye, amelyben a diákok, az oktatók és a duális partnerek egyaránt részt vállaltak. A korszerű szakmai képzés mellett a környezettudatosság is fontos szerepet kap az intézményben. Elérhető például az alternatív járműhajtási technikus képzés, az iskola épületét pedig napelemekkel is felszerelték. Ezeknek köszönhetően a villanyszámlájuk az átlagos középiskolákéhoz képest csupán töredékére csökkent. Bodóczi István, a térség osztálygyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy az intézmény 1966-ban nyitotta meg kapuit. Azóta jelentősen megváltoztak a gépek és a technológiák, a cél azonban változatlan, olyan szakemberek képzése, akik tudásukkal Békés Csaba és a régió fejlődését szolgálják. Az ünnepségen diákok és szülők is megosztották tapasztalataikat, méltatva az iskola fejlődését. A megújult tanműhelyekben tanulók már saját versenyautó csapatot is indítanak, amellyel a tervek szerint 2027-ben a nyíredi 24 órás autóversenyen mutatkoznak be. Családi napot rendezett a Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület a Szlovák Tájházban. A kötetlen baráti hangulatú program középpontjában a generációk találkozása és a fiatalabb korosztály megszólítása állt. Mészáros Zsuzsa, az egyesület alelnöke elmondta, hogy a szervezet tagság az utóbbi időben előregedett, ezért szeretnénk megújítani a közösséget. A rendezvényre a tagok gyermekeiket és unokáikat is elhozhatták, így a családok együtt ismerkedhettek Békés Csaba múltjával és értékeivel. A délelőtt során sütemény kóstoló, recept csere és játszóházi foglalkozás is várta a résztvevőket. A nagyszülők és unokák pedig közös helytörténeti kvízben mérhették összetudásukat. A programot 2 előadás is színesítette. Hankó András a Vidám Békés Csaba címmel idézett fel kevésbé ismert történeteket a város múltjából, régi újságok és könyvek segítségével. Tömő Ákos pedig az Ezer arcú Békés Csaba, egy viharsarki világváros különlegességei címmel tartott előadást. Az egyesület szerint a városvédelem nem csupán az épített környezet vagy az elhagyott sírok gondozását jelenti, hanem a helyi hagyományok, épületek és természeti értékek megismerését, valamint megóvását is. A családi nap céljaiban az volt, hogy a fiatalabb nemzedékek is közelebb kerüljenek Békés Csaba történetéhez és a városért végzett közösségi munkához. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják október 10-én szombaton. 93 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon kezdtek el először árulni szintetikus mosóport az amerikai piacon. A szintetikus mosószerek térnyerését és kifejlesztését eredetileg az első világháború alatti nyersanyag hiány indította el. A Draft megjelenése ezért volt mérföldkő, mert a hagyományos szappan alapú tisztítószerekkel ellentétben nem hagyott szappan lerakódást a ruhákon, és sokkal hatékonyabban tisztított még kemény vízben is. Ez a technológia fektette le az alapjait a modern mosógépekhez használt mosóporok későbbi elterjedésének. Megyünk is tovább a folytatásban, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes hétvégét és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: ismer. Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: és megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: A legjobb dalokkal indult, és természetesen ezekkel folytatódik a szombat esténk itt a Csaba Rádión. Hello mindenkinek, Éhán Szalai Balázs vagyok, azt ígérhetem nektek, hogy ezt a hétvégét is a lehető legkellemesebben fogjuk eltölteni. Így, együtt, jó rádiózást!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Csana című top 10-es Spotify dala után az elmúlt hónapok két legnagyobb virális lágerét szállító énekesnő, a kétszeres Grammy-díjas Tyler jelentkezett egy újdonsággal megint. Ezúttal a Grammy-re jelölt Celine Larsonnal közösen dolgozott a vadonatúj kislemezen, amely a Shaded at the Gun címet kapta, és amit most meghallgatunk.

0: Ez a Csaba.
1: Történelmi asszályt mutatnak a Hungaromet idei adatai. Állítólag 1901 óta nem volt ilyen száraz az év első 9 hónapja Magyarországon, mint most. Januártól szeptember végéig országos átlagban mindössze olyan 250 mm-nyi csapadék hullott, tehát ez fele annyi, mint az elmúlt évtizedekben, és a szakemberek azt mondják, hogy már tavaly is rosszul indultunk, illetve az idei esztendő elején indultunk nagyon-nagyon rosszul, a tavalyi hiányt is cipeltük ugyanis magunkkal, ez pedig most fokozottan halmozódik. A szeptember önmagában is rendkívül száraz volt, a hetedik legrosszabbnak bizonyult a mérések kezdete óta. Javulhat viszont a helyzet, érkezik egy nagyobb mennyiségű csapadék, és ezúttal a mi térségünk kapja a több esőt a következő napokban, sőt hullámot is vethet felettünk. Ez a csapadék zóna, úgyhogy többször is érkezhet most áztató eső, reméljük, hogy így lesz. Oh!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Kellemesen telik a szombat este, remélem, hogy így van. Én hozom a folytatásban is a jobbnál jobb slágereket a Csaba Rádión. Hászalai Balázsnak hívnak, és nagyon-nagyon jó rádiózást kívánok nektek.

új albummal készül visszatérni még az idén el, és egy kéz az énekesnő elárulta, hogy már a célegyenesben jár a lemez munkálataival. Az anyag a 2021-es Kéz című korong folytatása lesz. A világsztár szerint most minden korábbinál magabiztosabban és szabadabban alkot végre. Úgy fogalmazott, az új dalokban is szeretne valódi érzelmeket és emberi történeteket megmutatni, mert számára továbbra is az a legfontosabb, hogy a zenei jelentéssel bírjanak a hallgatói számára. Erizsa az interjúban azt is felidézte, amikor Jay-Z-vel közösen berobbant az Empire State of Mind. Azt mondta, az a dal akkora hatással volt az emberekre,

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

megérkezett Meghan Trainor vadonatúj albuma, amelyről ismerhetünk már néhány remek slágert, hiszen folyamatosan érkeztek az előfutárok az elmúlt hónapokban. Köztük például pár héttel ezelőtt a Getting Girl című vidámság. Az énekesnő sorrendben 7. albuma a Toy With Me címet kapta. Erről forog ez az újdonság.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Megyünk tovább a szombatesti vidámságokkal, régi nagy klasszikusokkal. Egy szóval a kedvenceinkkel itt a Csaba Rádión. Hello ismét mindenkinek, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy nagyon kellemesen töltitek velünk az időt. Legyen ez így a folytatásban is. Jó rádiózást kívánok, már hozom is a következő nagyslágert.

0: Csaba, Csaba Rádió.
1: Nagy sikerű vállalását folytatja a doktor Béres, aki a Jimmy Másképp projekt keretén belül 5 klasszikust gondol újra az ikonikus előadó repertoáriából. A Radics Gigivel közös, még nem veszíthetek után, most az ugyanem bántad meg volt a soros, ebben Verép Tomi simogató, ugyanakkor erőteljes orgánuma tökéletesen illik a letisztult, enyhén elektronikus alapra. Ezt a számot édesanyám emlékére ajánlom, aki már 14 éve nincs velünk, de biztos imádná a feldolgozásokat, hiszen a generációja és ő is szerette Jimmy munkásságát. Megtisztelő, hogy engedélyt kaptam mind az 5 slágerhez, ezt mondta dr. Béres, aki tehát nagy tisztelője a király munkásságának. Verép Tomi pedig már gyermekként is kedvelte Zámbó Jimmyt, olyannyira, hogy egy kedves családi emléke is kötődik hozzá, emiatt nagyon örült, amikor a producer felkérte a közreműködésre.
2: Szevasztok, itt a dr. Béres
3: és a Verép Tomi.
2: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozáson.

Grabowski és Csumadedi közös felvételét hallgatjuk a folytatásban, az a címe, hogy Szívem, te árva rabmadár. A dalban az alternatív rockot játszó zenekar ezúttal a hazai producer elektronikus zenei világát hívta segítségül. Petőfi Sándor szövegét zenésítették meg közösen. A track üzenetével az alkotók a hétköznapok rabságából szeretnének felszabadítani mindannyiunkat. Ezt jeleníti meg a videoklip is, amelyben egy futár mindennapjaiba pillanthatunk bele. A Grabowski frontembere és Horváth Gáspár, vagyis Csumadedi unokatestvérek, úgyhogy ezt az együttműködést már nagyon régóta tervezik.

0: Csaba Rádió.
1: Van még hátra szombat esténkből egy kevés időnk együtt, hogy remek zenék társaságában tölthessük el közösen. Hello, megint én Hászalai Balázs vagyok. Arra biztatlak benneteket, hogy töltsük is el a lehető legkellemesebben ezt az időszakot. Hozom a következő kedvencünket. Jó rádiózást!

0: is a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: A tegnap és a ma kedvencei.
2: Ez a Csaba.
1: Ez a

0: Csaba Rádió.
1: Visszanyúl a gyökereihez vadonatúj albumán Shania Twain. Az énekesnő szerint pályafutása egyik legszemélyesebb anyaga lesz. Ha nem ez első ízlelítője, megérkezett közben Dirty Rosie címmel, ebben egyszerre hallható a klasszikus country hangzás, a rockos lendület, és a westernes világ, ami ugye mindig is meghatározta Shania zenét. Az új albumon az énekesnő saját fiatalkorára és zenei inspirációira tekint vissza, miközben több műfajt is összegyúr, a hagyományos country mellett pop, soul és rockos elemek is helyet kapnak a dalokban. A célja most nem egy újabb látványos pop produkció, hanem egy őszinte személyes zenei utazás. Shania Twain a nyáron Harry Styles oldalán is színpadra lép majd

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love for the

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Hallgassátok egész hétvégén a Csaba Rádió kedvenceit. Én legközelebb holnap este hozom majd ezeket. Találkozunk vasárnap is. Hászalai Balást hallottátok. Jó ét, vigyázzatok magatokra.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ez a Csaba. Ez a Csaba.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: műsoros slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.